0: Igen, Kák, lehet, hogy jól mondsz én.
1: Eastbound 15, Illinois 103-2186 Sam Tom, 103-2186 Sam Tom, Illinois.
2: Okay.